0: promluvil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Poslechněte si jeho slova.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
2: Musíme si také přiznat, že Evropa a svět, včetně nás, neudělali pro záchranu obětí vše, co bylo v jejich silách. Srebrenický masakr zanechal rány a jizvy nejen na Balkáně, ale i po celé Evropě. Zvlášť hluboce zasáhl Bosnu a Hercegovinu. A my máme morální povinnost na něj nezapomenout.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament vyzval k vytvoření vzdělávacích a kulturních programů, které by pomohly o takových krutostech mluvit a porozumět jejich okolnostem. Vyjádřil také podporu organizacím občanské společnosti, jako je Sdružení Matek z Enkláv Srebrenica a ŽEPA. Organizace tohoto druhu zásadně přispěly ke zvýšení míry informovanosti a podpoře usmíření. Obě rezoluce jasně ukazují, že Unie hodlá nejen předcházet tomu, aby se podobné zločiny opakovaly, ale i podporovat trvalý mír a stabilitu v regionu. Valné shromáždění OSN v roce 2024 vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy v Srebrenici a uznalo tak nesmírnost této tragédie. Tento den dává prostor uctít památky obětí a potvrdit předsevzetí, které si mezinárodní společenství uložilo, že takovým zvěrstvům je nutné v budoucnu předcházet.
3: Tového rádia.
2: Genocida v Srebrenici je skutečně jednou z nejtemnějších kapitol nedávných dějin. Události z července 1995 vyzdvihují, jak zničující jsou etnické konflikty, a že v takových případech je naprosto nutný mezinárodní zásah. Každoroční uctění památky dne 11. července je nejen vzpomínkou na oběti, ale také výzvou, aby svět jednal a zůstal ostražitý vůči hrůzám, které se sebou genocida a etnické čistky nesou. Slavnostně připomíná, že pokud chceme, aby se dějiny neopakovaly, musí mezinárodní společenství dodržovat zásady lidských práv a spravedlnosti. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Hallott már az Európai Parlament alelnökeiről? Amint azt a tisztség neve is sugallja, fontos politikai szereplőkről van szó, akik elengedhetetlenek a parlament működéséhez. De kik ők, pontosan mivel foglalkoznak, és hogyan választják meg őket? Az elnökhöz hasonlóan az alelnökök számára is minden az európai választásokkal kezdődik. Ezeket 5 évente tartják, de elnököt és alelnököket 2,5 évente választ a parlament. A parlamenti ciklus első felére az alelnököket az európai választásokat követően júliusban választják meg a képviselők. A második választást 2,5 évvel később az 5 éves parlamenti ciklus felénél tartják januárban. Alelnök választásra emellett akkor is sor kerülhet, ha valamelyik alelnöki poszt megüresedik. Ez többek között akkor fordulhat elő, ha egy hivatalban lévő alelnök hazájában vagy egy másik uniós intézményben politikai tisztséget vállal. Példaként említhetjük erre Marc Angel luxemburgi európai parlamenti képviselő alelnökké választását. 2023. januárjában a görög Éva Kaili helyét vette át, akit a parlament egy pénzmosási és korrupciós botrány miatt mentett fel tisztségéből. Alelnök jelöltet a parlament egyes képviselőcsoportjai állíthatnak, vagy legalább 36 képviselő, vagyis az összes képviselő egy huszada. Megválasztásukhoz a jelölteknek a titkos szavazáson leadott szavazatok több mint felét kell megszerezniük. Ezt nevezzük abszolút többségnek. Ha a sikeres pályázók száma az első fordulóban kisebb, mint a betöltendő helyek száma, a fennmaradó helyek kiosztására ugyanilyen feltételek mellett második fordulót tartanak. Ha harmadik fordulóra is szükség lenne, ott már egyszerű többség is elegendő, vagyis azt nevezik ki alelnöknek, aki a legtöbb szavazatot kapja. A ritkaság számba menő szavazat egyenlő